FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: akkor ki mit értett, csak engem
1: sem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre láncol, hogyan születhettem szabadnak? Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít, egyszer süllyed,

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagóriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád-Fejedelem téren található Filagória is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, mindez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Fali pályorientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jó pályanaptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképző intézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a ligeti játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balogh Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Iskolatáskákat és kerékpárokat gyűjtenek rászoruló gyermekeknek Békéscsabán. Csúszik az építők útja második ütemének befejezése. Felelős kutyatartásra figyelmeztet a békési polgármester, csabai házas pár japán kalandjai. Már is mondom a részleteket. Augusztusban már hagyományosnak számít Békéscsabán és környékén az a kezdeményezés, amely a rászoruló gyermekek iskolakezdését segíti. Botyanszky Bence, a békéscsabai óvoda pedagógus és Bonnyai Sándor szociális munkás évek óta gyűjtenek iskolatáskákat és tanszereket azoknak, akiknek nehezebb lenne az új tanév elindítása. Bence elmondta, hogy az elmúlt években a helyiek nagy lelkűségének köszönhetően több mint 200 iskolatáska gyűlt össze, így ugyanannyi gyermek kapott segítséget az iskolakezdéshez. Idén új elemmel bővült az akció, már kerékpárokat is

jelentenek. A felajánlásokat közvetlenül a szervezőknek vagy a gyűjtőpontokon lehet leadni. Békés Csabán, a Békés Mérték közösségi házban, a Békési Mentálhigiénés Szolgálatnál, a Top Laptop Kft-nél, az Alföld Víz Zrt. Gyulaüti telephelyén várják. További gyűjtőpontként az N. Alexander Kft. És a Vidia Team is csatlakozott az akcióhoz. A gyűjtés augusztus 24-éig tart. Békés Csabán a korábbi ígéretek ellenére később fejeződik be az építők útja második ütemének kivitelezése. A Lencsési út és a Csányi utca közötti szakaszon jelenleg a Lencsési úti kereszteződés átépítése zajlik, ezért forgalomkorlátozás és felfordulás tapasztalható a környéken. Az építők útja a Lencsési utat és a Kétegyházi utat köti majd össze. Az első ütem a Kétegyházi út és a Csányi utca között már korábban elkészült. A második ütemre az önkormányzat a Modern Városok programból 593 millió forint támogatást kapott, amelyet további 214 millió forinttal egészítettek ki. A beruházás célja, hogy tehermentesítse a belvárost és mintegy 10 000 autós számára könnyítse meg a közlekedést. A most épülő szakasz 914 méter hosszú és 6,5 méter széles lesz. A fejlesztés része a vízelvezetés megoldása, a közvilágítás kiépítése és egy új kerékpár forgalmi létesítmény kialakítása is. A munkálatok miatt összesen 107, köztük kiszáradt baleset veszély fát kell kivágni, amelyeket iskolázott csemetékkel pótolnak. Szarvas Péter polgármester korábban arról adott tájékoztatást, hogy a Lencsési úti kereszteződés átépítése is szükségessé vált. Ennek munkálatai most zajlanak a Körgát környékén. A kivitelezőnek egy év áll rendelkezésre, így eredetileg 2026 végére tervezték a befejezést. A polgármester mostani közlése szerint azonban a teljes beruházás csak a jövő év első negyedévében zárulhat le. A csomópont a Lencsési út bekötésével együtt várhatóan már október elejére elkészül. Békésen két póráz nélkül sétáltatott kutya minden előzmény nélkül megtámadott egy járókelőt. Az eset után Kálmán Tibor a város polgármestere a felelős kutyatartás fontosságára hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. Leírta, hogy az elmúlt években többször foglalkozott az ebtartás helyi kérdéseivel, mert a probléma sokakat érint a városban. Felidézte, hogy a két tacskót sétáltató személy elhagyta a helyszínt, így nem lehetett igazolni az állatok oltottságát, emiatt a sérült fél hosszas, költséges és kellemetlen veszettség elleni kezelésére kényszerült. Kálmán Tibor hangsúlyozta, hogy a kutyatartás jóval több egyszerű napi rutinnál, hiszen minden kutya külön egyéniség, döntéseik, vérmérsékletük következményei pedig a gazda felelősségei. Arra kérte a tulajdonosokat, hogy tartsák be a jogszabályokat, szükség esetén pedig kérjenek segítséget szakemberektől vagy a helyi kutyaiskolától. Kiemelte, hogy ha egy kutya balesetet okoz, a gazdának kötelessége a helyszínen maradni és segíteni az érintetteknek. A közeljövőben egyeztet a városrendészettel a kutyatartók által látogatott területek okozott ellenőrzéséről, hogy békésen a felelős kutyatartás váljon a biztonságos közterületek alapjává.

0: Nagy Ágnes és férje Gyurko Dániel az év elején Japánba utaztak, és élményeikről személyes hangvételű beszámolót tettek közzé. A hosszú repülőút után Tokió nyüzsgése fogadta őket, ahol elsőként a japán kultúra egyik alapelvét, a pontosságot tapasztalták meg. Felkeresték a Meiji szentélyt, majd a Kamakurát, ahol a hatalmas Buddha szobor csendje ragadta meg őket. Kanazawa hagyományos város részei, Himei fehér kócsagvára és Hiroshima megrendítő emlékhelyei mind-mind külön fejezetet jelentettek az út során. Kyoto templomai és Nara szabadon sétáló szarvasai pedig újabb élményeket adtak. A Shinkansen Super Express pontossága és Japán mindennapok sajátosságai számos humoros pillanatot hoztak. A beszámoló középpontjában végig a házaspár több mint 50 éve tartó kapcsolata áll, amely az utazás minden állomásán jelen volt. Rendkívül súlyos állapot alakult ki az élővíz csatornán. A tartós hőség és a körösök alacsony vízhozama miatt megindult a halpusztulás. Gyulán már csaknem 150 kg elhullott halat emeltek ki a vízből. A vízügyi szakemberek szivattyúkkal, tiszai vízátvezetéssel és oxigéndúsítással próbálják stabilizálni a helyzetet. Lúci Gergely, a kővízik igazgatója közölte, a gyulai duzzasztónál másodpercenként közel 600 liter vizet emelnek át, Békésnél pedig több szivattyút is üzembe helyeztek. A csatornában jelenleg javarészt tiszai víz folyik. A meleg vízben az oxigén szint kritikusra csökkent, ezért a halak pipálnak. Nemes Attila Károly, a KHS ügyvezetője figyelmeztet, a kábult halak kifogása tilos és orvhalászatnak minősül. A helyzet Békés Csabán is romlik, Békésen pedig már szintén tapasztaltak elhullást. A szakemberek szerint érdemi javulást csak tartós hegyvidéki csapadék hozhat, a vízhiány pedig akár őszig is fennmaradhat. Ismét gyulai cukrászok alkották meg Magyarország tortáját 2026-ban. A kézműves cukrászda Bíborfehér nevű desszertje kapta az idei elismerést. A versenyt a Magyar Cukrászipartestület hirdette meg 20. alkalommal, ezúttal is augusztus 20-a tiszteletére. A szervezet beszámolója szerint rekordszámú, csak nem 60 nevezés érkezett a rögös, túró és tejföl tematikájú megmérettetésre. A gyulai csapat Balog László, Balog Zoltán és Kis Roland a tavalyi győzelem után idén is a dobogó tetejére állhatott, így megvédték címüket. A bíborfehér torta az erdei bogyós gyümölcsök, a pirított mandula, a tejfölös mousz és rögös túró elegáns íz kombinációjára épül, amelyet az édes fekete ribizli bor tesz különlegesség. A csokoládé, a vanília és a citrom pedig tovább gazdagítja az összhatást, a liofilizált málna pedig valóban hab a tortán. A gyulai cukrászok a tejterméktanács szakmai különdíját és egy csokoládé akadémia tanfolyamra jogosító utalványt is átvehettek. A második helyen a tápiószecsői hisztéria cukrászda mestere Füredi Krisztián végzett a rétegek tánca tortával, míg a harmadik helyet a siófoki dinasztia cukrászda cukrásza Lázár Tamás szerezte meg az Eprek hercege nevű alkotással. A győztes tortákat augusztus 20-ától lehet megkóstolni a Magyar Ízek utcájában, a Várkert bazárban, valamint országszerte közel 500 cukrászdában.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei magazin. A Körösír Centrum közéleti műsora.
1: Békés Csabán megnyílt az Agytorna Centrum, amelynek célja a kognitív képességek fejlesztése, a szellemi frissesség megőrzése a legkülönfélébb korosztályok számára. Erről a kezdeményezésről és a részletekről Hotya Katalinnal, a központ vezetőjével beszélgettünk.
2: Néhány gondolatot szeretnék még kérdezni a trénerekről. Gondolom ők nem feltétlenül olyan, vagy nem azzal a tudással érkeznek hozzátok. A kiképzésük az hogyan történik? Ő nekik el kell végezni valamilyen tanfolyamot, vagy...
3: Igen, ezt a Trainer X-tran folyamat, ugye, amit én is ugye elvégeztem, amikor ugye a licenszet megvettük, akkor kötelező volt nyilván elvégezni. Ugye nekünk van egy workbookunk egy Amerikából, ugye, ami ki van dolgozva különböző feladatokat, és nyilván nekünk ezeket a feladatokat meg kell tanuljunk, illetve van ennek egy digitális része is, ugye az óránk az úgy tevődik össze, ugye, hogy 2 óra, majd erre is akkor rátérünk.
2: Persze.
3: Tehát, hogy a 2 óra, és akkor nyilván ebben van egy van-on-van, mi úgy hívjuk, amikor személyesen ugye dolgozunk, és ebből a workbookból dolgozunk, illetve van egy digitális, amikor ugye számítógép előtt kell is az adott feladatokat megcsinálni. Tehát igen, minden egyes trénernek muszáj elvégezni ezt a Brainer X képzést. Máskülönben nem is tudnánk, hogy milyen feladatokról lenne szó, és nyilván nem tudnánk akkor segíteni.
2: Egyébként fejlődik maga a Brainer X módszertan is, vagy,
3: igen.
2: Vagy ez egy bekövetkezett dolog?
3: Nem, pont tavaly is volt egyébként, tehát hogy mindig figyelik egyébként, hogy mely feladatok azok, amik a legnagyobb hatással vannak a gyermekekre, és tavaly októberben volt egy olyan fejlesztés, hogy új feladatokat is raktak be, pont azért, mert látták, hogy ott még egy kicsit kellene fejleszteni, és igenis folyamatosan nézik és fejlesztik, igen.
2: Egyébként, amikor kezdtétek magát a vállalkozást, akkor is ablasicson voltatok, vagy?
3: Nem, akkor a Penza lakótelepen kezdtük, egy kis egyszobás lakásban, most már egy kicsit nagyobb helyen
2: most már
3: vagyunk.
2: Igen, valóban nagyobb helyen. Tényleg nagyon jó, olyannyira barátságos volt, tehát amikor bementem ott, már maga a légkör is, pont volt is ott egy foglalkozás, őről lehet tudni, hogy ő, akkor ott mit csináltak, mert csak egy pillanatra láttam őket, nem akartam ott zavarni.
3: Ők akkor pont a van-on-van részét csinálták, igen, tehát hogy akkor különböző feladatokat, igen, ugye így személyesen egy íróasztal előtt, és akkor nyilván a tréner segítségvel a különböző feladatokat kell megoldani. Nyilván nekünk az a cél, hogy minél több feladatot is minél magasabb szintre, tehát hogy ezek a feladatoknak az a célja, hogy minél magasabb szintre eljussanak. Nyilván, amikor kezdünk, akkor még könnyebb feladatok vannak, de nekünk az a cél, hogy minél nehezebb, hogy megdolgoztassuk az agyat.
2: Persze, hát nyilván, de hát ahhoz kellenek az első sikere élmények is,
3: az biztos.
2: A nehezebb feladatokig eljussatok. Egyébként maga a folyamat az hogyan zajlik, hogy jelentkezik hozzátok valaki, és akkor utána mi történik?
3: Igen, tehát akár mondjuk az agytornacentrum.hu weboldalon is, vagy akár ott vannak elérhetőségek, akár ott e-mailt vagy telefonszámot is megtalálnak, ott bármilyen kérdéssel engem nyugodtan zaklathatnak, bármilyen kérdést feltehetnek, nagyon szívesen válaszolok rájuk. Elsősorban telefonon szoktak keresni, nyilván akkor elmondja az adott szülő, hogy mi a probléma, vagy az adott felnőtt, hogy mi a probléma. Az első lépés nálunk ez az úgynevezett Gibson teszt, ez a kognitív képesség teszt, ez 7 kognitív képességet mér. Ennélkül nem tudjuk elkezdeni a programot, mivel nem látjuk, hogy hol van a gyengeség. Ez egy 50 perces kis teszt, utána, amikor megvan ez a teszt, akkor egy személyes konzultáció alkalmával ugye találkozunk, és megbeszéljük ennek az eredményét, egy írásos véleményt kap ugye erről a tesztnek az eredményéről.
2: A Gibson teszt az maga az egy felvételi elbeszélgetés, vagyis vagy pedig egy teszt?
3: Egy teszt, egy feladatok, tehát 10 feladatot kell megcsinálni, amely pont, tehát ami felméri neki ezeket a kognitív képességeket, akár a logikát, a feldolgozási sebességet, a munkamemóriát, a hallási feldolgozást, tehát hogy ezt a 7 kognitív képességet ugye felméri, ez a Gibson teszt, és nyilván amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor látjuk, hogy hol van a gyengeség. Addig ugye csak elmondja a szülő, hogy ő hol lát gyengeséget, milyen probléma okozta, nem figyel oda az iskolában, lemaradt, tehát akkor nyilván feldolgozási sebesség probléma. Nyilván akkor még csak sejtjük, hogy mi lehet a probléma, de amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor tudatosul bennünk is, és nyilván a szülőnek is, hogy úristen, tényleg akkor ez a probléma, és hogy milyen jó, hogy elhoztam, mert most már tudom, hogy hol van a probléma. És amikor megvan ez a Gibson teszt, akkor nyilván ajánljuk a programjainkat, ugye 6 évesektől a Brainer X programmal dolgozunk, illetve 4,5 éves kortól van az Accelerate programunk, ez is.
2: Tehát a Gibson teszt elvégzés előtt nyilván, amikor oda kerül valaki hozzátok, akkor esetleg ott is már van egyfajta izgalom, hogy ezt tudjátok oldani, és esetleg?
3: Persze, hogy, ahogy... először beszélgetünk, mindig beszélgetek velük, megkérdezem, mi a kedvenc tárgyuk, mi újság az iskolában, mivel szokott játszani, persze, tehát egy 5-10 perc az ilyen bemelegítő.
2: Bemelegítő.
3: Persze, kávé, víz, teja, édesség, igen, úgyhogy nyugodt.
2: Értem, tehát teljesen barátságosan fogadjátok, igen, tehát valahogy megpróbáltok a leendő kuncsafnak, a kis gyereknek, vagy kis kuncsafnak
3: hát
2: a bizalmába férkőzni.
3: Igen, nyilván akkor lett engem is először, ugye, meg nyilván az adott helyet, persze, hogy izgul, de utána egyébként pillanatok alatt feloldódik, és látszódik, hogy meg tudja csinálni, vagy nem tudja megcsinálni.
2: Persze, persze, jó. Tehát akkor megvolt a teszt, és akkor utána következik.
3: Igen, igen, és utána ugye következik ugye a program, és akkor, ahogy mondtam, 6 éves kortól van ugye a Brain Erectorum, ami 99-100 éves korig is, illetve van az úgynevezett iskola előkészítőnk a 4 és fél éves kortól, az úgynevezett Accelerate program. Ez is úgymond Dr. Ken Gibson találmánya, csak nyilván ez a kisebbeknek való.

0: A Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara egy speciális fali naptárral igyekszik megkönnyíteni a 8-osok pályaválasztását. A jó pályanaptár a tanév elején jutott el a diákokhoz, segítve őket a továbbtanulási döntésben és a kapcsolódó teendők átláthatóságában. A Békési Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola diákjai is megkapták a kiadványt. Mészárosné Szabó Anna, a kamara szakképzés osztályvezetője pedig hangsúlyozta, hogy a pályaválasztás már a tanév elején aktuális. Arra bátorította a fiatalokat, hogy bátran kérjenek tanácsot szüleiktől és tanáraiktól, de akár közvetlenül a kamara segítségét is igénybe vehetik.
1: Arról szeretném megkérdezni, mi történt itt ma.
2: Ma volt a jó pálya naptárunk, pályaorientációs fali naptárunk sajtónyilvános átadása. Innentől kezdve 120 nyolcadikos osztály falára fog kikerülni, legalábbis bízunk benne. Ez a naptár 45 településre és 69 általános iskolába fogjuk kihordani ezt a naptárt, és ennek volt, ennek a folyamatnak az első állomása volt ma a Békési Dr. Hepp Ferenc általános iskolában. Ugye itt 3 nyolcadikos osztály van, nem vagyunk már ismeretlenek az iskola számára, hiszen a gyerekek voltak nyári táborunkban, vittük őket Szakmasztár Fesztiválra, Budapestre, részt vettek a pályaorientációs vetélkedőnkön is, illetve szülőértekezleten, osztályfőnöki órán is találkoztunk már a gyerekekkel, illetve a szüleikkel. És hát ez egy folyamat, mint ahogy mondtam, a gyerekeknek ez a naptár nem egy egyetlen elem, hanem egy folyamatnak egy állomása, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy a gyerekek a képességeiknek és a érdeklődésük mentén válasszanak középiskolát. Tehát nem szabad úgy beleugrani, hogy ó, hát úgy se tudhatjuk, hogy mi lesz 3 év múlva, vagy 5 év múlva, mert mi azt látjuk, azért a gimnazistáknak is borzasztó nehéz a további sorsuk, tehát még ott is vannak bizonytalanságok, nem pedig egy 14 éves korban, amikor még tényleg nem pálya érettek a gyerekek. Azok szerencsések, akiknek a szüleik fogják a kezüket, illetve akiknek az iskolai környezetük, osztályfőnökük olyan, hogy odafigyel erre, és nem csak arra, hogy helyesen töltsék ki a papírokat. Tehát bármi, ami hiteles információ, és ami segíti a családokat ezen az úton, mi úgy gondoljuk, hogy az nagyon fontos lehet. Ugye ez a pályaorientációs tevékenység nekünk a Kulturális és Innovációs Minisztérium által támogatott tevékenység, és igyekszünk évről évre mindig valami újat, valami pluszt belevinni ebbe, mert ebbe a folyamatba, mert azt látjuk, hogy főleg a mai gyorsan, nagyon gyorsan változó világban azért sok szülő úgy van vele, hogy majd lesz valami, úgyse tudhatom még, hogy mi lesz jövőre, pláne azt nem, hogy majd mi lesz 4-5 év múlva.

0: Most a kutatók, oktatáskutatók, illetve a generációkutatók, illetve akik az AI-jal foglalkoznak, már azt mondják, hogy 12-15 irányváltás várható ezeknek a gyerekeknek az életében. Tehát tényleg nem lesznek egy helyhez kötött munkavállalók a gazdaságban, úgyhogy azt mondani, hogy most választ magának egy irányt, és abból megy nyugdíjba, ez butaság. Ilyen már tényleg nem lesz rájuk jellemző, viszont tervezéssel a stressz szintjüket tudjuk csökkenteni. És mi ezt szeretnénk elérni a gyerekekkel, és felvázolni nekik azokat a tanulási utakat, amivel el tudnak indulni úgy, hogy örömmel és boldogan tanuljanak az elkövetkezendő 4-5 évben, és aztán szakmát választva, vagy elmenjenek dolgozni, megint csak néhány évre, mert aztán lehet, hogy megint tovább tanulnak. Tehát ezt nem lehet tudni, vagy irányt úgy válasszanak egyetemet. Most már azért az egyetemeknél is nagyon jellemző, hogy egyre mélyebbről merítenek, elmennek a középiskolákba, krediteket adnak, ugye a technikumokból pluszpont jár a szakirányban való továbbtanulásért, tehát tényleg egy nagyon komoly feladat a gyerekünknek megtervezni az előtte álló 5-8-10 évet. Ehhez mindenképpen kellenek a szülők, és mindenképpen kellenek az osztályfőnökök, oktatók.
1: A szakképzési rendszer néhány éve megváltozott. Ugye ebben hogyan tud segíteni a kamara, hogy el tudjanak igazodni a pályaválasztás előtt állók, és főleg a gyerekek szülei, és mennyire vannak ők eltévejedve most, mennyire ismerik ezt az új rendszert?
0: Hát ez nagyon érdekes. Éppen tavaly voltam egy szarvasi fórumon, ahol általános iskoláknak a pályorientációs felelősei voltak ott, és ott volt olyan, aki őszintén felállt, és azt mondta, hogy ő nem tudja, mi a különbség a mostani technikum, meg amikor még ő járt a szakképzőiskola, szakközépiskola, az ő korában még így nevezték, szakközépiskola között. Tehát nekem ez furcsa volt, de aztán elkezdtem gondolkozni, hogy hát tényleg honnan tudná, hogyha belülről nem járatos ebben a témában, a szülő meg aztán végképp nem. Tehát, hogyha nincs nagyobb gyereke, akkor, és nem jár utána konkrétan az interneten, vagy nincs olyan ismerőse, akitől érdemben információt tudna kapni, akkor tényleg nem tudja, hogy most ennyire megváltozott a rendszer, és ezért gyűjtöttünk össze minden információt ehhez, és a szülőknek is a tanulási utakat vázoljuk föl, hogy mikor küldje gimnáziumba a gyerekét, mikor technikumba, mikor szakképzőiskolába, mert ez nagyon meghatározza a gyerekeknek a tulajdonképpen most a belépését a középfokú oktatási rendszerbe.
1: A kamara tud-e segíteni a továbbtanulás előtt álló szülők részére, vagy esetleg akár osztályfőnökök részére, akiknek végzős osztályai vannak?
0: Mindenképpen tanácsadással, illetve többször találkozunk mi az iskolákkal, azzal, hogy osztályfőnöki órán ott vagyunk, ott leszünk most a pályaválasztási vásáron is, akkor vetélkedőnk lesz, alkotópályázatunk lesz, tehát találkozunk velük, illetve napi kapcsolatban vagyunk, tehát bármilyen kérdésre, bármikor, akár személyesen, akár telefonon tudunk válaszolni.
1: Hol találják meg a kamarát?
0: A kamarát Békés Csabán, a Penza lakótelepen találják meg, úgy szoktam mondani, hogy a strand hátsó bejárata utcájában vagyunk.
1: Kell esetleg előzetes időpontfoglalás?
0: Igen, előzetes időpontfoglalás mindenképpen szükséges.
1: Jó, köszönöm szépen, és akkor sikeres beiskolázást kívánok.
0: Köszönöm szépen!
2: Önök a Körösi Centrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában rajtol ma is a reggeli információs magazin műsor. Jó reggelt és kellemes ébredezést, no meg boldog névnapot az Ilonáknak, nekik nagyon boldog névnapot. Mindannyian kívánhatunk és tegyük is ezt meggondoljunk az ismerőseinkre. Indul a mai műsor, szép reggelt! Rá, rá.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazin műsor. Hoztam mára is egy napindító tippet. Reggel írjunk le három dolgot, amit biztosan szeretnénk elintézni a nap folyamán. Ne tartsuk őket fejben, mert már az is energiát veszel, hogy folyamatosan próbáljuk észben tartani a teendőinket, pláne ha rengeteg van. Ha leírjuk őket, felszabadul egy kis hely a fejünkben, és sokkal könnyebb arra figyelni, amit éppen csinálunk, érdemes lehet kipróbálni. Most pedig vissza a dologhoz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazin műsor hozza a mai nap híresebb szülötteit. Például ma született Patrick Swayze, a Dirty Dancing és a Ghost sztárja. 1952-ben látta meg a napvilágot ezen a napon, illetve Edward Norton, az amerikai História X és a Harcosok klubja színészte 1969-ben született éppen ma. Ők voltak a mai nap híres szülöttei. Most vissza a dalokra.

0: Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor első órájának a végéhez érünk. A következő órában egy friss NASA kutatásról is hozok majd híreket, amely szerint hatalmas erdőtüzek ellen egy meglepően régi módszer is sokat segíthet. Rádiózunk együtt a következő 60 percben is.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kétszeresére emeli a várandóság alatti szifilisz szűrések számát a kormány, így a második trimeszterben is kötelezővé válik a vizsgálat a veleszületett megbetegedések megelőzése érdekében. Szondi Vanda kormány szóvivő tájékoztatása szerint a döntés már a folyamatban lévő várandós gondozásokra is vonatkozik.

helyszínekbe és az építési magasságba, emellett a közösségi tulajdonlás és a kedvezményes áramszolgáltatás lehetősége is felmerült. Visszaszállította az ügyészség a Fidesz lefoglalt szervereit, ám azokat továbbra sem lehet bekapcsolni, mert csak megőrzésre adták át az eszközöket. A párt szerint a lépés szembe megy a legfőbb ügyészség döntésével, amely törvénytelennek nevezte a teljes adatpark elszállítását. A Fidesz közölte, hogy büntetőjogi lépéseket mérlegel az NKA ügyben történt lefoglalás miatt. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. Társadalmi szemléletváltás.

0: össze a saját forrásaikból. Gajdos László kiemelte, hogy a szemét kihelyezése nem figyelmetlenség, hanem tudatos jogsértés, amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Többnyire gyengén felhős napos idő várható, aztán délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést a Szegedi Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetőszerkezetek szakértője támogatta. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazinműsor második órája. Rajtól most el, ma köszönhetjük névnapjukon az Ilonnákat, tegyük is ezt meg, nagyon boldog névnapot nekik. Indul a második óránk sok jó zenével.

0: Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wicked a magyar nézőket is meghódítja. Stefani Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtérin vár.
4: Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Békés Csaba. Dugulás elhárítás, csatornatisztítás, tetőmosás, villanyszerelés, EPH mérések, jegyzőkönyv készítése és még sok minden más. Segítünk! Gardaland.hu. Békés Csaba. Gyár utca 4.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, ne talán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
8: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
9: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
10: Reklámot hallottak.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió.
2: Itt a Csoba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában. Ez a reggeli információs magazin műsor. Egy kis érdekesség a határainkon belülről. Nem tudom, tudták-e, hogy Szarvason található egy több mint 140 éves mamutfenyő, amely az arborétum egyik legkülönlegesebb fája. Az óriás fa nem csak a mérete miatt érdekes, a mamutfenyők eredetileg Észak-Amerika nyugati részén őshonosak, Magyarországon pedig csak kevés helyen találkozhatunk velük ilyen méretben. A szarvasi példány körül már generációk nőttek fel, és már szinte a hely egyik élő jelképe lett. Érdemes lehet ezt is valamikor meglátogatnunk. Most ide kalandoztunk gondolatban. Most pedig vissza a dalokra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!

0: programajánlót támogatta Makó város önkormányzatának kiemelt fontosságú rendezvénye, a Hagyma Fesztivál, ami összehangol minket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Csaba Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
2: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma többnyire gyengén felhős napos idő várható, délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
3: Az időjárás jelentés támogatja az Aranyi Építőanyag Kft.
4: Egy jó ház a jó építőanyagoknál kezdődik.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában.
7: Csaba.
6: Csaba Rádió.

Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. Benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Egy friss, ezáltal finanszírozott kutatás szerint a szándékosan ellenőrzött körülmények között végzett erdőtüzek bizonyos esetekben jelentősen növelhetik a hatalmas erdőtüzek túlélési esélyeit. A vizsgálat szerint az úgynevezett kontrollált égetéssel kezelt területeken a kaliforniai mamutfenyők csaknem négyszer nagyobb eséllyel élték túl a szélsőséges erdőtüzeket. Ennek oka, hogy a kisebb előre megtervezett tüzek eltávolítják a felhalmozódott száraz növényzetet és más éghető anyagokat, így egy későbbi nagy tűznek kevesebb üzemanyaga marad, persze ezt teljesen kontrollálva, és nem pusztítást hagyva magunk után. Nehéz lehet elképzelni, viszont ezt tényleg segíthet a leírás alapján. Most pedig vissza a dalokhoz.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatja a Varga Kft. Partner a biztos indításban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Békés megye kedvenc rádiója. Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatja, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
2: Az izomláz egy teljesen természetes jelenség, amely leggyakrabban szokatlan vagy intenzív fizikai terhelés után jelentkezik. Ilyenkor az izmok fájdalmassá, merevvé válnak, a panaszok pedig általában a mozgást követő egy-két napon belül erősödnek fel. Az izomláz kialakulását apró izomsérülések okozzák, különösen akkor, ha az izmokat fékező, lassító mozgásra kényszerítjük, bár kellemetlen, az izomláz nem káros. Sőt, a regenerálódás során az izmok erősebbé válnak. A tünetek enyhítésében segíthet a könnyű átmozgatás, a nyújtás, a megfelelő folyadék bevitel és a pihenés. Ha azonban a fájdalom szokatlanul erős vagy nem csökken, érdemes szakemberhez fordulni.
1: Az egészségperceket a Pingvin Patika támogatta, ahol az egészség mindig jó kezekben van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
4: Csabáról. Itt a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. Ennek érünk most a végéhez. Köszönöm, hogy együtt tölthettük ma is ezt a két órát. További szép napot kívánok.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A kormány elveszi a Mészáros Lőrinc és Szél László érdekeltségébe tartozó konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetési jogát. Magyar Péter bejelentése szerint a lépéssel 100 milliárd forint közpénzt spórol meg az állam. A miniszterelnök azt is közölte, hogy Lázár János korábbi miniszter döntése miatt feljelentést tesznek, mivel a szakaszt korábban versenyeztetés nélkül a piaci ár többszöröséért adták át a cégcsoportnak. Újabb tucatnyi embert függesztett fel az MTVA mindössze 6 nappal a közmédia híradójának tervezett újraindulása előtt. A 30 napos állásidő

Hobbittal indokolják, ami a közlemény szerint nem veszélyezteti az augusztus 20-ai visszatérést. Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézmények.

uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is mozgathat. Azt is bejelentette, hogy újraindítanák a csepeli diákváros beruházását is. Nem kell leállniuk az anyagi és jogi biztonságot.

0: azokra a projektekre vonatkozik, amelyek még nem kaptak engedélyt, így ezek év végéig felülvizsgálat alá kerülnek. A szakértők hangsúlyozzák, az eljárás célja nem a fejlesztések leállítása, hanem az önkormányzatokkal való egyeztetés kikényszerítése, miközben az Otthonstart program változatlanul folytatódik tovább.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Többnyire gyengén felhős napos idő várható, aztán délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Az északnyugati szél megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Szegedi Vainstream Viszérklinika, hogy az élet gond nélkül menjen tovább.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.
5: Yeah, come on. Let's do this. I'm not gonna...

0: megyek aludni.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója. Csaba Rádió. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP Mozgó Bank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
3: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Magyarországon.
1: Irány Szeged.
0: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
6: Reklámot hallottak.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A közlekedési információkat támogatja a Mezőkert CBA áruház.
1: Körös hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
2: A 47-es úton Gyulán a Csabai úti körforgalomnál építik a csomópontot, a Gyulafurt összekötő úton pedig vasúti átjáró épül. Jó utat!
0: A közlekedési információkat támogatta a Mezőkert CBA áruház. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ez a Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Az időjárás jelentést támogatja a maxpanel.hu, mert a minőség számít. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Jó reggelt kívánok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Ma többnyire gyengén felhős napos idő várható, délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a maxpanel.hu, mert a minőség számít. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A tegnapi és a ma kedvencei.
3: Békés megye kedvenc rádiójában.
4: Csaba.
3: Csaba Rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkács Mihály Múzeumban az október 31-ig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a Fairplay Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: Balatonon.
1: Irány Szeged. Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Reklámot hallottak.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést az Expert támogatja.
2: Technika, ami veled tart. Expert.
1: Kapcsold be a napot.
3: Körös Hírcentrum.
4: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok, Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infoival. Ma többnyire gyengén felhős napos idő várható, délutántól nyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, csapadék nem valószínű, a legmagasabb nappali hőmérséklet 28 fok körül alakul.
1: Hidegfront, melegfront, te maradj képben. Az időjárás jelentést az Expert támogatta. Számítástechnika és szórakoztató elektronika Profin. Expert. Expert. Készen állsz a napra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Ez a Csaba.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 18-a, kedd délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Gyulai diák is tagja volt a győztes magyar közgazdász csapatnak. Elindult a termelés a Vulcan Shield Hungary Békés Csabai üzemében. 10 éves jubileumát ünnepelte a Békés Csabai cselló tábor. Dübörgő motorokkal debütált a sarkadi traktoros nap. Aranyérmet szerzett a magyar csapat a közgazdasági diák olimpia nemzetközi döntőjének makrogazdasági csapatversenyében. Az ötfős együttesnek a gyulai Erkel Ferenc gimnázium diákja Nacsa Domán is tagja volt. A győzelem fődíjaként a fiatalok részt vehetnek a Florida State University 3 hetes online mikroökonómiai kurzusán 2027 tavaszán. A közgazdasági diák olimpiát először 2016-ban Csehországban rendezték meg. Magyarország 2019 óta szervez nemzeti versenyt, amelynek legjobbjai képviselhetik az országot a nemzetközi döntőben. A szervező Magyar Közgazdasági Társaság tájékoztatása szerint idén már 63 ország, mintegy 160 ezer középiskolása vett részt a versenyen. A 3 napos görögországi döntőben 30 ország csaknem 150 diákja mérte össze közgazdasági tudását. A március végi országos döntő alapján Magyarország Nacsa Domán, a gyulai Erkel Ferenc gimnázium tanulója, valamint Olá Márton András, Isben Szilárd Attila, Luskai Bendegúz Pál és Kozák Vence képviselete. A nemzetközi döntőben 3 egyéni írásbeli fordulóban kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek. Makro- és mikrogazdaságtanból, valamint pénzügyekből adtak számot tudásukról. Az összesített eredmények alapján Ruskai Bendegúz Pál a legjobb 10 között végzett, így aranyérmet érő helyezést szerzett. Ő nemzetközi zsűri előtt szóban is bemutathat a tudását, és végül a 9. helyen zárta a versenyt. A közgazdasági diák olimpia történetében idén először csapatfeladat is szerepelt a programban. A versenyzőknek a képzeletbeli Velmurai Köztársaság számára kellett gazdaságpolitikai javaslatokat kidolgozniuk. Az országot többek között magas infláció, drága lakhatás, jelentős energiakitettség és szűkös költségvetési források jellemezték. A magyar csapat ebben a feladatban a legjobb 3 között végzett, ezért a spanyol és a kazah csapattal együtt szóban is prezentálhatta javaslatait a zsűri előtt. A bemutató olyan eredményesre bizonyult, hogy végül a magyar diákok nyerték meg a makrogazdasági csapatversenyt. Megkezdődött a termelés a Vulcan Shield Hungary Békés Csabai üzemében. A vállalat egy a 44-es elkerülő út közelében található 8000 négyzetméteres csarnokot bérel a Linamártól, a gyártás pedig ennek egy részében indult el. A beruházók több országot és magyarországi várost is megvizsgáltak, mielőtt Békés Csaba mellett döntöttek. Komjáti Lóránt operációs vezető szerint olyan helyszínt kerestek, amely egy nagyobb beruházásra is alkalmas lehet, és ahol önkormányzati segítségre is számít. A vállalat jelenleg 5 gépkezelő operátort, 2 karbantartót és 6 menedzsert foglalkoztat. Az operációs vezető hangsúlyozta, hogy a magyarországi céghez kizárólag magyar állampolgárokat szerződtetnek, és a tervezett bővítéseknél is a magyar munkavállalókra építenek. Kínai alkalmazottakat nem kívánnak foglalkoztatni. A speciális technológia miatt ugyanakkor átmenetileg szakemberek érkeznek, egyebek mellett a kínai és a sánkhái üzemekből, hogy betanítsák a helyi dolgozókat a gépek és az anyagok kezelésére. A Békés Csabai üzemben jelenleg a teljes gyártási technológia utolsó 4-5%-a zajlik. Ez egy speciális szálanyag, alumínium és kerámia oxid ötvözetéből készülő úgynevezett kerámia mátrix kompozit szövése. A magas hűállóságú anyagokat elsősorban az űriparban és a nehéziparban használják. Az űriparban például rakéták orrkúpjának és hajtóművének hőszigetelésére alkalmazzák, míg az olajfinomítókban, vegyi üzemekben és kemencéknél szintén hőszigetelő szerepet töltenek be. Az anyag egyik legfontosabb előnye, hogy rendkívül magas hőmérsékletet bír, miközben könnyű és törésbiztos. A vállalat a társadalmi felelősségvállalásra is figyelmet fordítana. Komjáti Lórán szerint jó szomszédként szeretnének bekapcsolódni Békés Csaba életében, ezért a helyi közösségeket és sportegyesületeket is támogatnak. Ha pedig a helyi munkaerő képzettsége nem lenne elegendő a speciális feladatokhoz, a cég vállalja dolgozók átképzését és a szükséges ismeretek megtanítását.

0: tizedik alkalommal rendezték meg a Békéscsabai Csellótábort, amelyet Juhász Edit, a Békéscsabai Zeneiskola Gordon katonára hívott életre. A hagyományokhoz híven a résztvevők ezúttal is közös koncerttel zárták az együtt töltött napokat. A kurzusra most is visszatértek Juhász Edit egykori növendékei, akik azóta Gordonka művészek kiváltak. A táborban Hajdú Réka, Kutos Márianna, Lisztes Berta, Pető Áron és Újházi Gyöngy is együtt zenélt egykori tanárával. Hozzájuk csatlakozott Zanati Pintér Márk és Vida Áron. A hagyományos záróhangversenyt szerdán rendezték meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég színpadán. Az esemény különlegességét az is adta, hogy egyszerre szólalt meg számos gordonka, ami ritkaságnak számít. A jubileumi koncerten azonban nem csak az egykori növendékek kaptak lehetőséget. Juhász Edit jelenlegi tanítványai is bemutatkozhattak a közönség előtt. Ráadásul a gordonka tanár egykori mestere, dr. Iván Klára is Miskolcról Békés Csabára érkezett, hogy közösen zenéljenek. A koncert műsorát Babócsai Réka színművész vezette. A tizedik csellótábor így a korábbi évekhez hasonlóan közös muzsikálással, ugyanakkor a jubileumhoz méltó különleges zenei találkozással zárult. Első alkalommal rendezték meg a Sarkadi Traktoros Napot, amely már a debütálásakor nagy érdeklődést váltott ki. A Gyulai út és a Batthyány utca által határolt területet megtöltötték a különböző teljesítményű, gyártmányú és évjáratú traktorok. A rendezvényt a Sarkadi Összefogás Gazdakör szervezte, elsősorban Vámos Enikő és Szekeres Tamás közreműködésével. A programra Sarkadról és a környékbeli településekről, de távolabbról is érkeztek résztvevők és gépek. A szervezők a nagy érdeklődést látva várhatóan hagyományt teremtenének a rendezvényből. A traktorosok többféle versenyen is összemérhették tudásukat és gépeik teljesítményét. Volt ügyesség és gyorsulási próba, valamint látványos erőhúzó verseny is. A programot a lóerők dübörgése, a traktorok látványos, a gázolaj jellegzetes illata tette igazán különlegessé. A megnyitón dr. Mokán István polgármester arról beszélt, hogy a traktor több egyszerű munkagépnél. Véleménye szerint a mezőgazdasági gép a kitartás, a szorgalom és a mindennapi munka jelképe, egyben a magyar mezőgazdaság szimbóluma is. Hangsúlyozta, hogy minden traktor mögött emberek, családok, gazdálkodók és vállalkozók állnak, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy biztosított legyen a megélhetés és fejlődjön a vidék. Sarkad közösségi oldalán a rendezvényről számos fényképet is közzétettek. Az első traktoros nap sikere alapján jó esély van arra, hogy a program a jövőben is visszatérjen a város rendezvényei közé. Jelentős területen pusztítottak a lángok Békés külterületén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint múlt hét csütörtökön 10.000 négyzetméternyi legelő, valamint 1.000 négyzetméternyi erdő aljnövényzete égett. A lángokat a békéscsabai hivatásos és a békés önkormányzati tűzoltók több vízsugárral fékezték meg, a tűzesetben senki nem sérült meg. Nem csak szabadtéri tűzhöz riasztották a szakembereket, Mezőberényben egy családi ház udvarán csaptak fel a lángok, amelyek egy palafedésű melléképület tetű szerkezetére is átterjedtek. A békéscsabai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a Mezőberényi esetben sem sérült meg senki. Önök a Békéscsabai Krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békéscsabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában.
2: Csaba.
1: Csaba Rádió.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Csaba Rádió.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Főnök, megyünk a vásárba?
3: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
5: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtatópatronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
3: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
4: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
0: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csoma kedvencei.
1: Békésmegye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Jövő héten az egész ország szegélye.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be. Csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád. A Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
6: Reklámot hallottak.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

nyilatkozott. A nyomozó hatóságok hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytatnak eljárást, amelynek során eddig már több mint 91 milliárd forint értékben foglaltak le vagyontárgyakat. Megerősítette az afrikai sertéspest is jelenlétét két Baranya vármegyei házi sertésállományban a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Nemes Imre országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a Drávafoki és az Okorági gazdaság lezárását, az érintett 34 sertést és 19 mangalicát tartalmazó állományok felszámolása pedig már folyamatban van. A hatóság 3 és 10 kilométeres védő és megfigyelési körzetet jelölt ki a térségben, és a sertéstartókat a járványvédelmi előírások szigorú betartására szólította fel.

0: állatpark elszállítását. A Fidesz közölte, hogy büntetőjogi lépéseket mérlegel az NKA ügyben történt lefoglalás miatt. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
3: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Dugulás elhárítás. Gardaland.hu.
4: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve békés Csaba szívében.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában indul a kívánság műsor. Ma is hozom a jó zenéket, az üzeneteket, és ezt a kettőt össze is csapjuk és kapcsoljuk a kellemest a hasznossal. Azonnal jön egy újabb üzenet, rádiózzunk együtt ma is.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Békés megye kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól, és itt van egy üzenet ma is. Sziasztok, szép napot mindenkinek, aki esetleg ma dolgozik. Szeretném ma köszönteni az ugyancsak dolgozó és egyben 26. születésnapját ünneplő unokaöcsémet, Tamást. Nagyon sok szeretettel köszönjük, sok sikert, jó egészséget és kitartást mára. Feri, Anna és Anita írták alá az üzenetet. Hát akkor a meló mellé mi is hozunk egy jó dalt a folytatásban.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a kívánság műsor szól. A mai névnaposokkal búcsúzom ma is, és egy jó zenével az Ilonáknak és az Ilmáknak nagyon boldog névnapot rájuk gondoljunk mindenféleképpen. A kívánság műsor pedig már ennyi volt, de hozom természetesen a továbbiakban is a jó dalokat. Yeah!

0: Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Egy kis történelmi feljegyzés 1926-ból a nagyvilágból, pontosabban Budapestről, ugyanis ezen a napon, ebben az évben magyar kezdeményezésre Budapesten rendezték meg az első úszó Európa bajnokságot. Ez volt a mai visszatekintésünk, és a következő órában csak előre tekintünk a jó zenékre és az érdekes infókra. Amen.

0: Degma és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Ebben az órában is itt vagyok önnel meg annyi jó zenével, nem sokára pedig városunk múltjába is visszarévedünk egy picit. Hozok egy érdekességet azonnal, most pedig velünk vannak a legjobb zenék.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ha a gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Gardaland Kft. Mobil WC bérbeadása és tisztítása. Gardaland.hu.
2: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
5: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Reklámot hallottak.

Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig itt a délutáni zenés információs magazin műsor. Egy kis visszatekintés a város életében. Az ország egyik legnagyobb evangélikus templomára. A Békés Csabai Evangélikus Nagy Templom 1824-re készült el, és ma is Magyarország egyik legnagyobb evangélikus temploma. Több mint 8000 ember befogadására képes, kupolája pedig messziről is jól látható. Az épület a város egyik legismertebb jelképe. Ide tekintettünk vissza most ezekben a pillanatokban, én pedig a következőekben is hozom a jó zenéket.

Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig szól a délutáni zenés információs magazinműsor. Ennek a végéhez értünk most. Köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk ma is ebben a két órában. Jövök holnap is, találkozunk akkor is, további szép napot és jó délutánt!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Kellemes kikapcsolódás, szép napot kívánok mindenkinek. Ez a Csaba 88.9-en, én Debreceni Ilona vagyok. 2 hét múlva szeptember 1-e. Ezt csak azért jegyzem meg, mert hogyha ezt tudjuk, már pedig miért ne tudnánk, akkor roppant tudatosan tudjuk kihasználni az előttünk álló 2 hét minden napját, minden percét. Nyárias hangulatban hozzuk a kedvenceket. A kedvencek között Bagdi Emőke gondolatait, programokat, érdekességeket. Teljesen kellemesen a délután a Csabával.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Jövő héten az egész ország Szegedre.

0: Balaton.
1: Irány Szeged.
0: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
3: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Reklámot hallottak.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Kellemes délután, szép napot mindenkinek. Ez a Csaba 88.9. augusztus 18-a van. Néhányan biztosan a szabadságukat töltik, akik viszont már túl vannak a nyaraláson, valószínűleg fájó szívvel gondolnak arra, de jó lenne újra. Jó hírem van, a kedvencek mindenkinek szólnak. Na jó, az ünnepelteknek egy kicsit hangosabban. Kezdjük a szülinaposokkal. Kívánom, hogy mindazok, akik ezt szép napon születtek, érezzék azt, hogy kerek a világ. Fogadják a szívből jövő jó kívánságokat, legyen a mai nap örömteli és nagyon boldog. Ma egyébként az Ilona név szerepel a naptárban. Boldog névnapot azoknak az Ilonáknak, akik éppen ma tartják. Ünnepléshez pedig szóljanak itt a legjobb zenék.

0: már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Három után is itt a Csabán szólnak a nyár legjobb zenéi, a tegnap és a ma kedvencei. Szép napot mindenkinek. Augusztus 18-a van ma, a katalógusokat ünnepeljük, és Bolzapánra emlékezünk. Neve kapcsán talán elsősorban a Bolzakastély, illetve a Szarvasi Arborétum juthat eszünkbe. Ám azt is megígérem, hogy nem szaporítom a szót, hagyom a kedvenceket kibontakozni. Teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: Csoma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csoba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás, www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info.
5: Jövő héten az egész ország szegélye.

0: FM Szeged.
1: Micike, le tudnám másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
2: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
3: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
1: Jó ötlet, Micike!
4: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,

0: Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, ígérem mindjárt. De gyorsan belepillantunk a kalendáriumba. 1861. augusztus 18-án született Bolza Pál botanikus, a szarvasi arborétum tervezője és kialakítója. A gróf az arborétummal be akarta bizonyítani, hogy az Alföldön meg lehet honosítani más éghajlathoz szokott növényeket. Gyűjtőmunkájának eredményeként ma is több mint 1000 olyan fafaj és változat él az arborétumban, amelyek eredetileg Alaszkától Mexikóig, Szibériától a Himalájáig honosak, de vannak Afrikából származó fajták is. Emlékezzünk ma gróf Bolza Pálra. Nem mondom, hogy Alaszkától Mexikóig, Szibériától Himalájáig szólnak a dalok, de hogy az elmúlt 20 évből a legjobbakat válogattuk ki, az biztos.

0: rádiója. Csaba Rádió.
1: Kellemes nyári délutánt mindenkinek, a Csabával, a tegnap és a ma kedvenceivel. Augusztus 18-a van, a csomagküldő katalógusok napja. Az internet elterjedése előtt ezek a katalógusok jelentették a vásárlás lehetőségét sokak számára. Ezáltal a nyomtatott katalógusok egy kicsit veszítettek erejükből. Történetük viszont a 19. századig nyúlik vissza. Az első csomagküldő katalógust 1872-ben Aaron Montgomery Ward terjesztette. Elsősorban vidéki gazdálkodóknak adott el árukat, akik nehezen jutottak el a nagyvárosokba kereskedelem céljából. Az első katalógus egyetlen papírlapból állt, egy árlistával, majd a katalógusok színes könyvecskékké nőttek. Itt a stúdióban többünknek a Stip-Stop játék jutott eszünkbe a katalógus szó hallatán. Lestopoltuk a legjobb dalokat is. Hozzuk a kedvenceket!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Pont olyan válogatásban szólnak a kedvencek, ahogyan szeretjük, ez a Csaba. Következik egy pályázati felhívás. A Munkácsy Mihály Múzeum 2026 őszén ismét megrendezi a sokak által kedvelt és nagy népszerűségnek örvendő Torta Mustra című torta és sütemény kiállítását. Idén hagyomány modern köntösben tematikával hirdetik meg a kapcsolódó pályázatot cukrászok, cukrásztanulók és sütni szerető amatőrök számára. 9 különböző kategóriában. A pályázati felhívásra 2026. szeptember 30-áig várják a nevezéseket. A pályázati feltételekről, a felhívásról és a nevezési lapról további részleteket a munkacsi.hu weboldalon találunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Nem kell leállni

felfüggesztés kizárólag azokra a projektekre vonatkozik, amelyek még nem kaptak engedélyt, így ezek év végéig felülvizsgálat alá kerülnek. A szakértők hangsúlyozzák, az eljárás célja nem a fejlesztések leállítása, hanem az önkormányzatokkal való egyeztetés kikényszerítése, miközben az otthon

bombázását is. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, lassan, de alaposan halad a külügyminisztérium átvilágítása. A felülvizsgálat eddig több mint 1000 jogosulatlanul kiadott diplomata útlevelet, indokolatlan magángép használatokat és a reptéri kormányváróval kapcsolatos visszaéléseket tárt fel, miközben a teljes diplomáciai kar megújítása és a nagyköveti posztok felülvizsgálata is folyamatban van. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Baka András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Sulyog Tamásé volt elnöksége során bármikor.

0: és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol négy után is a legjobb dalok szólnak. Szép napot mindenkinek. Az előttünk álló órában főként azoknak a figyelmét kérem, akik úgy érzik, hogy körülöttük most egy kicsit káosz van. A ma születésnapját ünneplő Bagdi Emőke igen jó tanácsát hozom hamarosan az ő számukra, a kedvenceket pedig mindazoknak, akik szeretik a jó zenét, teljen kellemesen a délután a Csabával.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Körös Hírcentrum.
3: Időjárás. Jó napot kívánok, sziasztok! Aracki Zoltán vagyok a Körös Hírcentrum időjárás infóival. Holnap sok napsütésre számíthatunk, de helyenként gomoly felhők is megjelenhetnek majd az égen, viszont számottevő csapadék sehol sem várható. Hajnalban 17, míg holnap délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ez a Csaba.

0: Ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Nem kell boltról boltra járnia. Problémáit a Duvetnél megoldja. Kenőanyagra, akkumulátorra van szüksége, netalán autóápolási, karbantartási terméket, csapágyat, hajtástechnikai elemet keresne. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Széles választék, kis és nagy kereskedelem, profi szakértelem. Duvet Kft. Békés Csaba, Lipták András utca 7.
4: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
5: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
8: Internetix.
7: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
8: Internetix.
7: Díjmentes bekötés.
8: Internetix.
7: Legmodernebb optikai hálózat.
8: Internetix.
7: Megbízható, elérhető, korlátlan.
8: Internetix.
7: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
8: Internetix.
7: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
9: Reklámot hallottak.

0: Csaba Rádió. Csaba Rádió.
1: A tegnap és a ma kedvencei, ez a Csaba, ahol nem csak slágerek, igazi kedvencek szólnak, a kedvencek között pedig ismét a konyhába hívok mindenkit, és még mindig a körtével kapcsolatban, hiszen most terem a körte. Párosítsuk prosuttóval. A szárított sonka és a gyümölcs jól fog majd harmonizálni. Na de hogyan készítsük? Szeleteljük fel a bagettet, locsoljuk meg egy pici olívaolajjal, és sütőben vagy grill serpenyőben pirítsuk ropogósra. Kenjünk mindegyikre egy kevés sajtot, tegyünk rá egy szelet vékony körtét, aztán borítsunk rá lazán egy sonka szeletet. A tetejét durvára vágott pirított dióval is megszórhatjuk, és már kész is a körtés prosuttós olasz pirítós. Mondjuk egy különleges vacsorához, vagy egy különleges reggelihez. Különleges zenék, igazi kedvencek a folytatásban a Csabán.

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Csaba Rádió.
1: Szép nyári délutánt mindenkinek, ez a Csaba 88.9. augusztus 18-án. Ilona nap van, velünk vannak az Ilonák, Icuk. Mert hogy ez a név Magyarországon a középkor óta, gyakori középkor óta van velünk. Boldog névnapot kívánunk e nevek viselőinek, és Isten éltesse mindazokat, akik augusztus 18-án születtek egy napon Bagdi Emőkével. Az ünnepetek számára a Magyar Pszichológus Egyetemi Tanár és Írótól hoztam idézetet. A magunk kis világában megteremthetjük a belső békét, az egyensúlyt, a harmóniát, mégpedig azáltal, hogy rendet teszünk, belül és kívül is. Mert ahogy odabent rend van és béke, úgy elrendeződnek majd körülöttünk is a dolgok, és sokkal jobbnak találjuk a külvilágot. Sok boldogságot, egyensúlyt, harmóniát kívánok minden ünnepeltnek!
2: J-Lo!

0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A programajánló támogatója a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért.
2: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
3: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
1: Támogatta a VOSZ Békés megyei szervezete. A helyi vállalkozókért. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Ez a Csaba Rádió.

0: tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Sok-sok jó zenét hallgattunk együtt ezen a délutánon, és remélem holnap is itt teszünk, nekem most kell búcsúzni. A tegnap is a ma kedvencei, ez a Csaba. Augusztus 18-án Bagdi Emőkét köszöntöttük sok-sok szeretettel. A szakember gondolataival búcsúzom. Állítom, hogy a férfi a teremtés koronája. Legyen is az, feltéve, ha mi nők koronázzuk meg. Akkor lehet a férfi a teremtés koronája, ha élete párját ő királynővé koronázza. Koronázzuk meg a ma délutánt is a legjobb dalokkal, a kedvencekkel. Kívánok további kellemes kikapcsolódást, viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Társadalmi szemléletváltást sürget Gajdos László az erdőkben elszaporodott illegális hulladéklerakás miatt. Az élő környezetért felelős miniszter rámutatott,

és amely ellen az erdészek elkötelezettsége mellett széleskörű összefogásra van szükség. Igazolta a Lépfene jelenlétét a Névighegy Borsodabaui Zemplén vármegyei szarvasmarha állományban, ahol 8 állat hullott el hirtelen. A fertőzés forrása vélhetően egy spórával fertőzött legelő, a hatóságok azonnal elrendelték a helyi zárlatot és megkezdték a többi jószág vakcinázását. A hatóság kiemelte, a betegség emberről emberre nem terjed, antibiotikummal jól gyógyítható, az állattartóknak pedig elérhető a megelőző oltás. A kormány elveszi a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségébe tartozó konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetési jogát. Magyar Péter bejelentése szerint a lépéssel 100 milliárd forint közpénzt spórol meg az állam. A miniszterelnök azt is közölte, hogy Lázár János korábbi miniszter döntése miatt feljelentést tesznek, mivel a szakaszt korábban versenyeztetés nélkül a piaci ár többszöröséért adták át a cégcsoportnak. A 21 kutatóközpont legfrissebb felmérése szerint Bak András támogatottsága már most kedvezőbb, mint Súlyog Tamásé volt elnöksége során.

0: támogatja a kinevezését. A válaszadók 37%-a teljesen függetlennek tartja az új köztársasági elnököt, míg 15%-uk szerint a Tisza párthoz áll közel. További hírekért kattintsanak a Körös Hírcentrum weboldalára.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a leges legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A közlekedési információkat támogatja a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol, bármikor.
3: Körös Hírcentrum.
0: Közlekedési információ.
4: A Gyula Furtészekötő úton vasúti átjárót építenek. A 47-esen Gyulán, a Csabai úti körforgalomnál pedig átépítik a csomópontot. Jó utat!
1: A közlekedési információkat támogatta a kuldoktor.hu.
2: Mobilgépjármű klímajavítás. Bárhol, bármikor. Bárhol,
0: bármikor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: A tegnap és a ma kedvencei.
6: Békés megye kedvenc rádiójában.
5: Csaba. Csaba Rádió.

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Szabadtéri világpremier a Dóm téren. A Wicked a magyar nézőket is meghódítja. Stefan Schlesser, Tóth Angelika, Udvaros Dorottya, Feke Pál, Hevér Gábor, Csonka András, Koltai Nagy Balázs, Puskás Dalos Péter, Pásztor Virág, Fejszés Attila szereplésével, Szente Rajk rendezésében, az Erkel Színház produkciójában. Díszlet és jelmeztervező, Visual Supervisor, Kenta úr. Koreográfia, Túri Lajos Péter. A Varázslat augusztus 14-től 6 alkalommal a Szabadtéri vár.
2: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
4: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz. Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Újkígyóson, Battonyán és Tótkomlóson is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbankfiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
5: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.
6: You said you hated the ocean, but you're surfing.

Az elejétől megtalálható a finn nyelvben, amihez hozzájárulhatott az is, hogy a film alakja finn, iló, vagyis örömszóra hasonlít. Boldog névnapot kívánunk nekik! Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Ez a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 18-a kedd van, a mai napon ünnepelné 97. születésnapját a 2009-ben elhunyt Horváth Teri, Kossuth díjas és kétszeres Jászai Mari díjas magyar színművésznő, érdemes művész. A magyar filmművészet és színház egyik legkarakteresebb, őstehetségű alakja volt, akit a közönség leginkább a paraszti sorsokat hitelesen megformáló szerepeiről ismert. Legismertebb szerepe az Indul a Bakterház banyája, de láthattuk őt még az 1949-es Ludas Matyiban, az 1948-as Talpalatnyi Földben, valamint az 1965-ös 20 óra című filmben. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes keddet és kellemes rádióhallgatást kívánok!

rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek,
1: akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 18-a kedd van, 65 évvel ezelőtt készült el a berlini fal. A berlini fal a hidegháború alatt ketté osztott Berlin-Európa megosztottságának és az elnyomásnak a legfőbb szimbóluma volt. A Német Demokratikus Köztársaság, vagyis az NDK 1961. augusztus 13-án kezdte el építeni, hogy megakadályozza a kelet-német lakosság tömeges nyugatra menekülését. A 155 kilométer hosszú, szigorúan őrzött határőrizeti rendszer végül 1989. november 9-én omlott össze, megnyitva az utat Németország újraegyesítése előtt. Megyünk is tovább, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédó Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pingvin Plus. Új étrend kiegészítő termékcsalád a Pingvin patikákban és a pingvinpatika.hu-n. Mindennapi plusz az egészségnek.
3: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrián vagyok. 2026. augusztus 18-a, kedd délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Gyulai diák is tagja volt a győztes magyar közgazdász csapatnak. Elindult a termelés a Vulcan Shield Hungary Békés Csabai üzemében. 10 éves jubileumát ünnepelte a Békés Csabai Cselló tábor. Dübörgő motorokkal debütált a sarkadi traktoros nap. Aranyérmet szerzett a magyar csapat a közgazdasági diák olimpia nemzetközi döntőjének makrogazdasági csapatversenyében. Az ötfős együttesnek a gyulai Erkel Ferenc gimnázium diákja Nacsa Domána is tagja volt. A győzelem fődíjaként a fiatalok részt vehetnek a Florida State University 3 hetes online mikroökonómiai kurzusán 2027 tavaszán. A közgazdasági diák olimpiát először 2016-ban Csehországban rendezték meg. Magyarország 2019 óta szervez nemzeti versenyt, amelynek legjobbjai képviselhetik az országot a nemzetközi döntőben. A szervező Magyar Közgazdasági Társaság tájékoztatása szerint idén már 63 ország, mintegy 160 ezer középiskolása vett részt a versenyen. A háromnapos görögországi döntőben 30 ország csaknem 150 diákja mérte össze közgazdasági tudását. A március végi országos döntő alapján Magyarország Nacsa Domán, a gyulai Erkel Ferenc gimnázium tanulója, valamint Olá Márton András, Isben Szilárd Attila, Luskai Bendegúz Pál és Kozák Bence képviselete. A nemzetközi döntőben 3 egyéni írásbeli fordulóban kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek. Makro- és mikrogazdaságtanból, valamint pénzügyekből adtak számot tudásukról. Az összesített eredmények alapján Ruskai Bendegúz Pál a legjobb 10 között végzett, így aranyérmet érő helyezést szerzett. Ő nemzetközi zsűri előtt szóban is bemutathat a tudását, és végül a 9. helyen zárta a versenyt. A közgazdasági diák olimpia történetében idén először csapatfeladat is szerepelt a programban. A versenyzőknek a képzeletbeli Velmurai Köztársaság számára kellett gazdaságpolitikai javaslatokat kidolgozniuk. Az országot többek között magas infláció, drága lakhatás, jelentős energiakitettség és szűkös költségvetési források jellemezték. A magyar csapat ebben a feladatban a legjobb 3 között végzett, ezért a spanyol és a kazah csapattal együtt szóban is prezentálhatta javaslatait a zsűri előtt. A bemutató olyan eredményesre bizonyult, hogy végül a magyar diákok nyerték meg a makrogazdasági csapatversenyt. Megkezdődött a termelés a Vulcan Shield Hungary Békés Csabai üzemében. A vállalat egy a 44-es elkerülő út közelében található 8000 négyzetméteres csarnokot bérel a Linamártól, a gyártás pedig ennek egy részében indult el. A beruházók több országot és magyarországi várost is megvizsgáltak, mielőtt Békés Csaba mellett döntöttek. Komjáti Lóránt operációs vezető szerint olyan helyszínt kerestek, amely egy nagyobb beruházásra is alkalmas lehet, és ahol önkormányzati segítségre is számít. A vállalat jelenleg 5 gépkezelő operátort, 2 karbantartót és 6 menedzsert foglalkoztat. Az operációs vezető hangsúlyozta, hogy a magyarországi céghez kizárólag magyar állampolgárokat szerződtetnek, és a tervezett bővítéseknél is a magyar munkavállalókra építenek. Kínai alkalmazottakat nem kívánnak foglalkoztatni. A speciális technológia miatt ugyanakkor átmenetileg szakemberek érkeznek, egyebek mellett a kínai és a shanghai üzemekből, hogy betanítsák a helyi dolgozók a gépek és az anyagok kezelésére. A Békés Csabai üzemben jelenleg a teljes gyártási technológia utolsó 4-5%-a zajlik. Ez egy speciális szálanyag, alumínium és kerámia oxid ötvözetéből készülő úgynevezett kerámia mátrix kompozit szövése. A magas hűállóságú anyagokat elsősorban az űriparban és a nehéziparban használják. Az űriparban például rakéták orrkúpjának és hajtóművének hőszigetelésére alkalmazzák, míg az olajfinomítókban, vegyi üzemekben és kemencéknél szintén hőszigetelő szerepet töltenek be. Az anyag egyik legfontosabb előnye, hogy rendkívül magas hőmérsékletet bír, miközben könnyű és törésbiztos. A vállalat a társadalmi felelősségvállalásra is figyelmet fordítana. Komjáti Lóránt szerint jó szomszédként szeretnének bekapcsolódni Békés Csaba életében, ezért a helyi közösségeket és sportegyesületeket is támogatnák. Ha pedig a helyi munkaerő képzettsége nem lenne elegendő a speciális feladatokhoz, a cég vállalja a dolgozók átképzését és a szükséges ismeretek megtanítását.

0: Tizedik alkalommal rendezték meg a Békés Csabai Csellótábort, amelyet Juhász Edit, a Békés Csabai Zeneiskola Gordon katonára hívott életre. A hagyományokhoz híven a résztvevők ezúttal is közös koncerttel zárták az együtt töltött napokat. A kurzusra most is visszatértek Juhász Edit egykori növendékei, akik azóta Gordonka művészekké váltak. A táborban Hajdú Réka, Kutos Mária Anna, Lisztes Berta, Pető Áron és Újházi Gyöngy is együtt zenélt egykori tanárával. Hozzájuk csatlakozott Zanati Pintér Márk és Vida Áron. A hagyományos záró hangversenyt szerdán rendezték meg a Csaba Gyöngye Kulturális Központ Stég színpadán. Az esemény különlegességét az is adta, hogy egyszerre szólalt meg számos gordonka, ami ritkaságnak számít. A jubileumi koncerten azonban nem csak az egykori növendékek kaptak lehetőséget. Juhász Edit jelenlegi tanítványai is bemutatkozhattak a közönség előtt. Ráadásul a gordonka tanár egykori mestere, dr. Iván Klára is Miskolcról Békés Csabára érkezett, hogy közösen zenéljenek. A koncert műsorát Babócsai Réka színművész vezette. A tizedik csellótábor így a korábbi évekhez hasonlóan közös muzsikálással, ugyanakkor a jubileumhoz méltó különleges zenei találkozással zárult. Első alkalommal rendezték meg a Sarkadi Traktoros Napot, amely már a debütálás akkor nagy érdeklődést váltott ki. A Gyulai út és a Batthyány utca által határolt területet megtöltötték a különböző teljesítményű, gyártmányú és évjáratú traktorok. A rendezvényt a Sarkadi Összefogás Gazdakör szervezte, elsősorban Vámos Enikő és Szekeres Tamás közreműködésével. A programra Sarkadról és a környékbeli településekről, de távolabbról is érkeztek résztvevők és gépek. A szervezők a nagy érdeklődést látva várhatóan hagyományt teremtenének a rendezvényből. A traktorosok többféle versenyen is összemérhették tudásukat és gépeik teljesítményét. Volt ügyesség és gyorsulási próba, valamint látványos erőhúzó verseny is. A programot a lóerők dübörgése, a traktorok látványos, a gázolaj jellegzetes illata tette igazán különlegessé. A megnyitón dr. Mokán István polgármester arról beszélt, hogy a traktor több egyszerű munkagépnél. Véleménye szerint a mezőgazdasági gép a kitartás, a szorgalom és a mindennapi munka jelképe, egyben a magyar mezőgazdaság szimbóluma is. Hangsúlyozta, hogy minden traktor mögött emberek, családok, gazdálkodók és vállalkozók állnak, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy biztosított legyen a megélhetés és fejlődjön a vidék. Sarkad közösségi oldalán a rendezvényről számos fényképet is közzétettek. Az első traktoros nap sikere alapján jó esély van arra, hogy a program a jövőben is visszatérjen a város rendezvényei közé. Jelentős területen pusztítottak a lángok Békés külterületén. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint múlt hét csütörtökön 10.000 négyzetméternyi legelő, valamint 1.000 négyzetméternyi erdő aljnövényzete égett. A lángokat a békéscsabai hivatásos és a békés önkormányzati tűzoltók több vízsugárral fékezték meg, a tűzesetben senki nem sérült meg. Nem csak szabadtéri tűzhöz riasztották a szakembereket. Mezőberényben egy családi ház udvarán csaptak fel a lángok, amelyek egy palafedésű melléképület tetű szerkezetére is átterjedtek. A Békés Csabai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a tüzet, a mezőberényi esetben sem sérült meg senki. Önök a Békés Csabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom Önöktől, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Békés Csabai krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 18-a, kedd van, 2 évvel ezelőtt hunyt el Alain Delon, César díjas francia színész, filmrendező és producer. Az 1950-es évek végétől filmezett, az 1960-as években készült filmjeivel vált ismerté, és népszerűségét sikerült tartósan megőriznie. Az 1980-as években rendezőként is bemutatkozott, rangos filmfesztiválokon kapott díjakat, 1985-ben elnyerte a legjobb színésznek járó César díjat a Mi történetünk című filmben nyújtott alakításáért. A 45. berlini nemzetközi filmfesztiválon elnyerte a tiszteletbeli aranymedvét, a 2019-es Cannes-i filmfesztiválon megkapta az aranypálmát. Jó barátja volt Jean-Paul Belmondo francia színésznek. Tisztelettel emlékezünk rá. Megyünk is tovább, már érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes keddet kívánok! One.

0: Csabi és a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a Tegnap és a Ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Alió, indulunk a kedvesti kedvenceitekkel. Itt a Csaba Rádió, Néhászalai Valázs vagyok, és mint mindig most is én hozom a legjobb dalokat. Elé pedig sok-sok érdekességet. Innen helyből, na meg a nagy világból. Tartsatok velem, szép estét!

0: Csaba Rádió.
1: Újabb világsztárok kerültek be az amerikai zenei örökség legfontosabb gyűjteményébe. Az Egyesült Államok kongresszusi könyvtára idén Taylor Swift és Beyoncé felvételeit is beválasztotta a Nemzeti Hangfelvétel Regiszterbe, amit sokan egyszerűen Amerika audiokánonjának neveznek. Taylor Swift 2014-es albuma, Beyoncé ikonikus kislemezei, valamint például Chaka Khan és Gogol munkái is helyet kaptak azt az archívumban. A felvételeket kulturális és történelmi jelentőségük miatt választották.

Átmenetileg esik csak vissza a hőmérséklet, sajnos csapadékot nem hoz az a front, amelynek hatását úgy érezhetjük meg itt a mi térségünkben, hogy 30 fok alatt maradhattak a maximum hőmérsékleteket. Holnap már nem így lesz ez, akkor fölé mehetünk megint, aztán holnap utánra pedig a 35 fokos forróság is vissza fog térni, úgyhogy gyorsan most ma éjjel még érdemes lesz szellőztetni, és ott holnap a délelőtti órákban, mert utána visszatér megint egy időre a kánikula. Én is visszatérek a legjobb dalokkal rögtön, már játszom is a következő kedvencünket.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés

0: és Anna kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Ha tetszettek az este eddigi dalai, akkor mindenképpen maradjatok velünk. Igazán jó kis lágereket ígérhetek nektek a folytatásra is. Hétfőn, hello ismét, CH Szalai Balázs vagyok. Remélem, hogy a most elindult egy órát is együtt fogjuk tölteni. Jó rádiózást hozzá!

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
1: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
0: Mégis megyek kedvenc rádiója.
2: Teljessé vált a Strandfesztivál 0. napjának fellépő listája. Zamárdiban idén két egymással egyenragú nagy színpad épül. Ezeken augusztus 19 és 22 között a Pendulum, a Sigma, Azaria, Beethoven, Jude Law, Dash, a Halott Pénz, az Analog Balaton, a Carson Coma és a Well Hello lép színpadra. A már korábban bejelentett Timmy Trumpet és a Purple Disco Machine mellett pedig a német DJ producer Robin Schulz szintén a legnagyobb nevek között lesz a Strandon augusztus 19-én, és épül egy vízparti színpad is, ahol a 90-es éveket fogják megidézni. Ezen ott lesz például a Groovehouse, a Splash, a Cosmix, az FLM, a V-Tech, az Animal Cannibals, illetve a

0: Csaba, Csaba, Csaba Rádió.
1: Gazdácserét Erdély egyik legismertebb látványossága a Dracula kastély. A többségi tulajdon egy amerikai befektetői csoporthoz került, ami például a Graceland működtetésében is érdekelt. A kastély továbbra is múzeumként fogadja a látogatókat. Kár is lenne változtatni ezen, hiszen évente több mint 1 millió turista keresi fel. A legendás erődítmény a 14. században épült a Kárpátok lábánál, nevét pedig a Dracula történetek tették világhírűvé. A legenda szerint vadcefes havasalföldi fejedelem is megfordult itt, sőt, hát róla mintezték, ugye Dracula gróf alakját.

0: Beteg Mac és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Biztosak lehettek benne, hogy a kedvenceitek szólnak a folytatásban is. Én Hászalai Balázs vagyok, és garantálom, hogy a legjobb dalokat hozom. A következő éppen elindult órában is. Tartsatok velem, jó rádiózást mindenki!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba Rádió.
1: Megérkezett a Kollár Klemenc Kamara vadonatúj album, az a címe, hogy a lányok nem sírnak. Kollár Klemenc, Laci éppen aktuális bandája, egy kicsit eltér a korábbi lemezeinek világától, mégis olyan ismerősen Kollár Klemences hangulatot hoz. A dalok a melankolikus, baladisztikus hangvételt popzenei elemekkel vegyítik, mintha ugyanabban a folyóban, csak egy másik csónakban sodródnánk. Na, nem ez különlegessége a kritikusok szerint, hogy két vendégelőadó is ott van még rajta, az, ki pedig szót érdemel közülük, az Beethoven-Hofi, ezen meglepődött nagyjából az összes rajongója Kollár Klemenc Lacinak. Az album a régi kistehén idők poposabb világa és a mai elmélyültebb dalok találkozása lett. Mi a régiekből idézünk fel most egy gyöngyszemet a folytatásban.
2: Ja,

0: Rádió. Csaba Rádió.
1: Könyvben meséli el életét Alice Cooper. A legendás rockzenész nagyszabású memoáriában őszintén beszél majd pályafutásáról, a rock and roll viharos éveiről és személyes küzdelmeiről. A kötet felidézi a 60-as, 70-es és 80-as évek zenei világát, és betekintést ad Cooper különleges életútjába, abba az átalakulásba is, amelynek során a botrányairól ismert rocklázadóból később mélyen vallásos ember lett. A könyvben számos hírességgel való találkozás története is helyet kap. A memoár október elején jelenik meg.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Zárjuk lassan a mai esténket is. Térjetek nyugovóra hamarosan, ezt kívánom. Minél több pihenést holnap reggelig. Ha pedig még nem tudtok aludni, akkor szóljon természetesen a Csaba Rádió. Az biztos, hogy én holnap is itt leszek, már kora estétől számítok rátok megint. Addig is vigyázzatok magatokra. Ászalai Balázst hallottátok.

0: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
1: Szent István napi előzetes és jubileumi év a Lencsésin. Felborult autó gyors rendőri segítséggel a Bartók Béla úti balesetnél. Új plébános érkezett a belvárosi katolikus templomba. Különleges színházi hónap a Jókai Színházban. Már is mondom a részleteket. Augusztus 15-én tartja idei Szent István napi előzetesét a Lencsési Közösségi Ház, ahol a szervezők olyan programot állítottak össze, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódást. Takács Péter intézményvezető elmondta, hogy a rendezvény az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik, és a lakótelepen élőknek szeretnének közösségi élményt nyújtani. A Közösségi Ház idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, amelyhez ősszel egy 35 eseményből álló jubileumi sorozat kapcsolódik majd. A vezető szerint ennek előfutára lesz a mostani augusztus 15-i nagyszabású program. Felidézte, hogy 1992 óta a pandémiás évek kivételével minden esztendőben megrendezték a Szent István napi előzetest, így az idei már a 33. alkalom lesz. Hangsúlyozta, hogy bár korábban országosan ismert előadók is felléptek náluk, az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek miatt idén főként helyi művészek adják a program gerincét. A rendezvény ezúttal is a Csorvási Fúvós Zenekar és Mazsorett csoport felvonulásával indul. A lencsési közösség ház melletti téren Sós Emőke székely népmeséket mond, felép a Feed Dance Center, majd Kéri György Skót Dudán Szőke Maja, Anna pedig zongorán ad műsort. Az est kiemelt programja a Máté Péter est, amelyen Bauer Barbara, Ramasz András, Vozzárem Krisztián és Kemény Gitárklub lép a színpadra. A rendezvényt a Salamon család látványos LED és tűzsója, valamint a Supamono koncertje zárja. Takács Péter úgy fogalmazott, szeretettel várnak mindenkit, és arra biztatja a lakótelep közösségét, hogy ünnepel jönnek együtt. A hétfői délelőttben nagy erejű ütközésre ezt a meg Békés Csaba egyik forgalmas csomópontját. A Bartók Béla út és a Tulipán, valamint Gálik utcák kereszteződésében 4 személyautó csapódott egymásnak, az egyik jármű felborult. A helyszínre érkező rendőrök azonnal felmérték, hogy komoly baj történt, és az egyik sérült, egy idősasszony erősen vérzett. A sérült ellátását Rácz Mercedes Ilona rendőrőrmester, a Békés Csabai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának munkatársa kezdte meg. A rendőrnő korábban poliszmedik képzésen sajátította el az első segélynyújtás legfontosabb fogásait, és ezúttal minden tudására szükség volt. A sebet a

helyszínen lefertőtlenítette, bekötözte és stabilizálta az asszony állapotát. Mire az országos mentőszolgálat munkatársai megérkeztek, a sérült már átadható volt a mentőknek. A rendőrőrmester később úgy fogalmazott, szomorú, ami történt, de örül annak, hogy kollégáival együtt segíthettek. A hétfői karambol ismét rámutatott arra, hogy milyen gyorsan kialakulhat veszélyes helyzet egy forgalmas kereszteződésben, és mennyire fontos, hogy a helyszínen lévők megőrizzék lélek jelenlétüket. Ezúttal a rendőrök nem csak a helyszín biztosításában, hanem az életmentésben is kulcs szerepet vállaltak. Új plébánost köszöntöttek Békés Csabán. Augusztus 3-ától Cang Gábor atya látja a plébánosi feladatokat a belvárosi római katolikus templomban, közölte a Páduai Szent Altartár Székesegyház közössége. Az atya Gyomaendrődről érkezett és visszatért abba a városba, ahol 2005-ben bemutatta első szentmiséjét. Szent beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Krisztus ma is jelen van közöttünk. Megtalálhatjuk őt az Eucharisztiában és szenvedő emberekben, akiknek segítséget nyújthatunk. Cang Gábor atya 1980-ban született Aradon, teológiai tanulmányait 1998 és 2005 között Szegeden végezte, Békés Csaba előtt Gyumaendrődön a Szent Imre templomban szolgálta a híveket. Endrődi búcsúbeszédében kiemelte, hogy a 14 év alatt kialakult kapcsolatok egy áthelyezéssel nem szakadnak meg, és továbbra is fontos számára a közösség, amelyet eddig szolgált.

0: Különleges színházi előadások várják a Békés Csabai közönséget, a Békés Megyei Könyvtár, a Bamberg Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésének köszönhetően. A részleteket kedden délelőtt sajtótájékoztatón ismertették. Juhász Zoltán, a Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy immár 3 éve dolgoznak együtt az Irodalmi Társasággal, és 2024 óta közösen szerveznek színházi produkciókat. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja olyan előadók és társulatok bemutatása Békéscsabán, akik helyben kevésbé ismertek, ugyanakkor országosan, különösen a fővárosban már nagy népszerűségnek örvendenek. Ilyen a Dante közösségi alkotótér is, amelynek művészei visszatérő vendégek a városban. Augusztusban 2 hangulatában és stílusában is eltérő előadás érkezik a Jókai Színházba. 14-én Kondákor Zsófia és Jászberényi Gábor szereplésével láthatja a közönség Tallé Redina 1 perccel tovább játék a szerelemmel egy felvonásban című darabját, amely egy párkapcsolati válság lelki folyamatait mutatja be. 29-én Hegyi Barbara történetek a konyhámból, avagy Barbara stand-up című előadása érkezik. A produkció az élet szomorú és vidám pillanatait idézi fel sok humorral, személyes történettel, így egy igazán könnyed szórakoztató estére számíthat a közönség. Mászki Mihály, az Irodalmi Társaság vezetője úgy fogalmazott, hogy minden korosztálynak ajánlja a színházat, mert a színpadi élmények életre szóló emléket adnak. Mint mondta, az előadások kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy új élményekkel gazdagodjanak a nézők. A produkciókat ezúttal is úgynevezett művész simogató követi, ahol a nézők személyesen találkozhatnak az előadókkal. A színházi sorozat a nyár végével sem ér véget. Szeptemberben a Nő, ha elmúlt 40, októberben pedig ennek férfi változata, a Férfi, ha elmúlt 40 érkezik Békés Csabára. A szervezők novemberre és decemberre is további előadásokkal készülnek. A Szigligeti utcai bölcsödében egyre több kisgyermek szorul korai fejlesztésre. Erről számolt be Fülöp Csaba Békés Csabai önkormányzati képviselő, miután egyeztetett Vici Anné Vince Mónikával, az intézmény vezetőjével. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások a gyermekek megszokott biztonságos környezetében valósuljanak meg. A képviselő saját felajánlásával segítette a fejlesztőszoba felszerelését. A pedagógiai szakszolgálat listája alapján beszerezték a hiányzó mozgás és készségfejlesztő eszközöket. Emellett Fülöp Csaba képviselői keretéből közel 60 ezer forintot biztosított további fejlesztő eszközök vásárlására. Közösségi oldalán azt is jelezte, hogy egyeztettek a bölcsőde épületének udvarának felújítási, karbantartási feladatairól, amelyek a következő időszakban válhatnak aktuálissá. A Magyar Falu program idei 2 pályázati felhívására révén csaknem 540 millió forint támogatás jut Békés megyébe, derül ki a program honlapján közzétett listából. A felhívások utak, járdák és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére adtak lehetőséget az 5000 fő alatti településeknek. Almáskamarás, Békés-Szentandrás, Dombiratos, Nagykamarás és Végegyháza mindkét pályázaton eredményesen szerepelt. A legnagyobb nyertes Nagykamarás lett, ahova több mint 116 millió forint érkezik. Végegyháza támogatása 90 millió forint, Békés-Szentandrásé csak nem 50 millió forint. A listán szerepel még Újszalonta, Bucsa, Geszt, Körös-Nagyharsány, Kunágota, Lökösháza és Magyarbánhegyes is.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

0: Vármegyei Magazin, a Körösi Centrum közéleti műsora.
1: A Munkácsi Mihály Múzeum egy különleges fotókiállítást rendezett, amelyen két békéscsabai művész, Martin Gábor és lánya Martin Vanda munkái láthatók. A tálat több mint fél éven keresztül látogatható. A kiállítás központi témája az éjszakai élet. Bár azonos témával dolgoztak, a fényképek különböző helyszíneken születtek. Martin Gábor Békéscsabán, Martin Vanda pedig 1628 kilométerre távolabb Londonban készítette őket, ráadásul a két sorozat között négy évtized telt el. Ehhez kapcsolódva beszélgettünk arról is a két művésszel, hogy hogyan lesz valakiből jó fotós, illetve hogy őket keresték, keresik-e tanulni vágyók.
2: Minden esetre még annyit, hogy ugye két fele válik, mert három fele a fényképészeknek vagy a fotósoknak az útja. Az egyik, aki szerelmes marad a képalkotási folyamatban, szerelmes marad a különböző szuper objektívjeibe, gépeibe, a szuper számítógépes korrekciókba, ő belőlük nem lesz soha fotós. Tehát, de ez egy tényleg szép szerelem. A másik pedig, akikbe üzleti szellem van, azok elmennek óvodát fényképezni, érettségi tablót fényképezni, esküvőt csinálni, ami egyfajta favágó munka végül is. És a harmadik csoport az, akiben igazán van kreativitás, azoknak van esélye esetleg tényleg, hogy komolyabb szakmai szinten jegyezzék őket.
3: Én nem értek veled egyet amúgy ebben, mert hogy vannak, akikben van üzleti szellem, és mondjuk elmennek tablót fotózni, de mindemellett ez nem jelenti azt, hogy a megélhetésen túl nincsenek saját szerelem projektjeik fotózásból, csak nyilván meg kell élni valamiből.
2: Én nem találkoztam még ilyennel.
3: Én ismerek olyan fotóst, aki annyira szerelmes a fotóba, és nagyon kreatív, és nagyon tehetséges, és nem akarja ezt komercializálni, és ezért inkább elmegy boltba eladónak, vagy valami, csak hogy a fotózás megmaradhasson szerelemnek és művészetnek, és ne kelljen feltétlenül, nem tudom, egy fogkrém reklámot lefotózni ahhoz, hogy életben maradjon, mert nem akarja, hogy legyen egy ilyen nyomás a fotózáson magán, hogy ebből muszáj megélhetést csiholni, és akkor esetlegesen egy kiégéshez vezet. Aztán mondjuk ott vagyok én, aki próbálom, tehát alkalmazott munkákból élek, fotózás, és ezzel semmi baj nincs, de hogy próbálok mindemellett nyilván saját projektekre is időt szentelni, hogy ez a szerelem ez ne vesszen ki, és szerintem ez az egyensúly, ez fontos, azt gondolom, de hogy szerintem ez nem lehet kijelenteni ilyen feketén vagy fehéren.
2: Persze, csak az általad említett alkalmazott fotográfia az szintén megűzött, az egy sokkal kreatívabb terület, mint sem a monomániás iskolai tablóképkészítés.
3: Nem mindig olyan kreatív. Mert hogy vannak olyan megrendelések, amiket mondjuk tényleg a reklámok, amiket fotózok, amit aztán nem rakok ki se a honlapomra, se az Instagramomra, mert és ott állok, hogy miért engem kértek fel erre a projektre? Fogalmam nincs, mert hogy nem tudom belehozni különösebben az esztétikámat, de...
4: De van például olyan alkalmazott munkád, ahol azért valamennyi szabad kezet kapsz, de ott tényleg életet szeretnének belevonni.
3: Nem panaszkodok, mert alapvetően szóval elég erőteljes az esztétikám, így ha valaki ránéz a munkáimra, akkor azt szokták mondani, hogy felismerhető sokszor a kézjegyem, és azért nagyon sok megrendelő ezt akarja viszont látni, amikor engem kér fel, de vannak olyan példák, amikor nem.

0: Mert én is azt gondolnám, meg most nyilván alapvetően filmekből tudok tájékozódni, illetve divatanyagokat, amiket látok, de hogy például divatanyaghoz is, ahogy én tudom, célzottan fotóst kérnek fel, nem pedig azt, hogy most itt van három kabát, bárki, aki bejön az utcáról, fotózza le, hanem mi azt a koncepciót szeretnénk, amit te képviselsz.
1: Igen, meg azt az esztétikát, meg vizuális világot. Igen, abszolút. Ez tényleg csak inkább az ilyen reklámoknál szokott olyan lenni esetlegesen, hogy ott ugye az eladhatóság a fő szempont, és nem biztos, hogy a esetlegesen ilyen nagy művészeti koncepciók az, amiket szeretnének ott látni.
0: Téged fiatalok keresnek már ötletért? Mentorálsz már? Vagy még nem vagyok a korosztályban talán? Hogy...
1: De alapvetően igen, meg hogy alapvetően a Canon márkának a nagykövete vagyok, európai nagykövete, amúgy többek között visszacsatolva az előző kérdésedre, hogy mit tette lehetővé, vagy hogy miért is gondolkoztunk ilyen nagy képekben, ez nekik köszönhető tulajdonképpen többek között. Viszont igen, hogy ez azzal is jár, ez a nagyköveti pozíció túl azon, hogy tesztelem a legújabb felszereléseket, videót csinálok erről, hogy tesztelem sokszor, vagy akár ténylegesen kampányt is fotóztam már nekik a legújabb felszerelésükhöz. Ez nagyon sok esetben workshopok tartásával is járt, hogy tulajdonképpen tanítok. De nem feltétlenül csak fiatalok jönnek, de azért az is előfordul, hogy tényleg akár ilyen frissen végzett hallgatók is megjelennek. Sőt, én nagyon sok üzenetet szoktam kapni a közösségi médián, hogy jöhetnek-e asszisztálni, segíteni, akkor is tényleg, hogyha még nem feltétlenül tudnak annyira világítani, de szeretnének jönni, csak hogy ott lehessenek, figyelhessenek, és azért szoktam lehetőséget adni sok fiatalnak.
0: Gábor, neked ez benne volt az életedben? Vagy benne van jelenleg ez a mentorálási folyamat?
2: Jelenleg nincsen. Menet közben volt egy néhány fotográfia iránt érdeklődő fiatal 20-20 éves kisfiú vagy kislány, akik ismerték a munkásságomat és szerettek volna tanulni, és néhány alkalommal volt egy ilyen pár hónapra alapoktól kezdve elkezdtem elmondani nekik, hogy mi történik a fényképezőgépben, a fény hogy viselkedik, mire kell figyelni, mi miért van a gépen. Tehát nem a betűt kell keresni föltétlen fényképezni, hogy automatán menjen minden. Hát én lefényképeztem 50 évet úgy, hogy az automata fókuszt azt hírből se ismertük. Tehát mindent kézzel kellett beállítani, sőt a műtenni reklámfotós időszakban, amikor nagy sík filmekre fényképeztünk, ott aztán végképp minden egyes kattintás után elzárni a filmutyát, kivenni a kazettát, magtüveget visszarakni, kinyitni a blendét, alapállásba tenni az előlapot, mert nagyműszaki gépekkel dolgoztunk, a perspektíva korrekció is szempont volt, és akkor lámpákat ki, alapállásba jöhet a következő beállítás, és akkor

0: Pedig végzettséget szerint tanár vagy.
1: Igen, igen, földrajz az művészettörténet szakot jártam, de amiatt, mert nem volt elérhető felsőfokú fotós képzés. Európában egyedül egy Kasszelban, akkori Nyugat-Németországban lévő egyetemen volt fotós képzés, és hát nem lehetetlen volt kijutni. Elmentem a művelődés egy minisztériumba, egész magas szintig próbáltam információkat kérni időzélbe, hogy hogyan lenne lehetőség oda kijutni. De hát mondták, hogy borzasztóan nincs valutája az országnak, hogy magát ilyenekre képezzék, meg a miniszter úrnak a gyereke is jelentkezett, és azt se vették föl, hát csak nem gondolja, hogy pont magát fogják Békés Csabáról fölvenni. Tehát még egy késdöfés volt a akkori világban. Úgyhogy emiatt aztán, hogy valamelyes vizuális alap dolgokkal legyek tisztában, a rajz szak miatt vállaltam be meg a művészettörténet miatt, még a földrajzot is.
0: És amúgy azt is hozzá kell tenni, hogy engem azért tanítottál tényleg fotótörténetre, fotótechnikára, mindenre.
1: Hát érdekességképpen igen, de nem akartam, hogy fotós legyél, ettől
0: függ. Igen.
1: Ez csak érdekesség volt.
0: Érdekelt nagyon.
2: Jövőről még beszéljünk talán egy picit. Gábor, úgy említetted, hogy te most digitalizálsz, átnézed a... Van még olyan nagy terved, amit szeretnél mindenképpen akár itt a következő egy-két évben megvalósítani?
1: Hogy kicsit humorosra vegyem. Richard Strauss-nak, a nagy német zeneszerzőnek, amikor 78-79 évesen mutatták be valamelyik nagy szimfóniáját, akkor nagy siker volt, és megkérdezték utána, hogy a mester ezután mire készül. És akkor azt mondta, hát a halálra, fiam. Úgyhogy inkább szemlélődöm most már az életben, azokra a dolgokra figyelek, amik örömöt okoznak, zenehallgatás, olvasás, kirándulás, tájékozódni a világ dolgairól, fősodratú dolgairól, és megállapítani, hogy semmi nem jó, mint ahogy ez egy bizonyos korral már együtt jár, úgyhogy. De nem vagyok morgolódó típus, meg alapvetően nyugodt, elfogadó típus vagyok, vagy legalábbis én annak hiszem magam, egész addig még a kislányommal nem kezdek el beszélgetni.
2: Neked szerelem projekted, vár-e még?
0: Nagyon-nagyon sok projekt van tervben, hatalmas listáim vannak, aminek soha nem érek a végére, és mindig csak újabb és újabb dolgok adódnak hozzá. De alapvetően, amit elmegy ez a kiállítás, elkezdek egy új projekten dolgozni, mert jövőre a Magyar Zeneházában lesz Budapesten egy kiállításom, ahol a magyar zenei életről, elitről készített portréim jelennek majd meg. És ugye, mint említettem, már nagyon sok zenésszel dolgoztam együtt itthon is, Londonban is, de azért még vannak olyan emberkék, akiket nem fotóztam le, szóval elkezdem felkeresni őket, és egy ilyen határozott koncepció mentén fotózni őket erre az adott kiállításra, és mindemellett továbbra is akkor így megyek Londonba, nyilván dolgozok is, de próbálom ezt a kiállításunkat akkor kiutaztatni.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen.
3: Önök a Körös Hírcentrum Vármegyei Magazin című műsorát hallották.
4: Csaba Rádió. 88.9 Csaba Rádió. Wow.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnapi és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: halott.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

küzdesz. Mekkora butaság volt elhinni, hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: műsoros lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

0: Nekem ez jön.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Zavaros az este,

0: mindenki rap csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké rap csorog a véremben.
1: Ez a Csaba Rádió.

0: nem számít ki mit érve. Most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érve. Csak ennyi a feltételem, te menjél a kivétel.
1: Sosem voltam elég bátor utat engedni a szavaknak. Ha testemre láncol, hogyan születhettem szabadnak. Hát kitárom két karom, az élet úgyis kitani. Egekbe repít egyszer

0: együtt egy a zenével. Nem számít ki mit érvel, most senki nem ítél el, hogy mikor ki mit érte. Csak egy a feltétele, te legyél a kivétel.
1: A tegnap és a ma kedvencei
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
3: Csaba
2: Rádió.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

Filthy Baggy. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyár.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.